0: Beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió. A legjobb zenéket.

0: Ez a Bitagjó Rádió.
1: Flight will last approximately 2 hours.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-en. XIL-en.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok,

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitang Jó Rádióban.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállítása.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: О, Йолцванош. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

das Konzert. Dein Wort. Dein Wort.

0: Speakerly Radio. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: XIL,
0: vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Hi, this is Buddy.
1: I'm Bruno Mars.
2: This is Kylie Minogue.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Uraim! A Celebration DJ és a Putangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka. Muchacho. Bulizóna. Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikejpáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronz nélkül repett sarkú büdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tepes rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Bitangyó Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd fülledzeni, hú anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ősüsű a sárkány? Ezt az égést, már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen, Pino.

0: Give me some more music, baby. Now here's one that's hot from the record presses.
1: Burn my fingers!
0: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
2: Ispán. Hát eszki.
3: Kicsoda kegyelmet!
4: Üdvözöllek, Gizsölovat, szép a ruhát, szép a lovat. Viszél hozott mancáres, mi vajon a szíved?
0: Terve.

Hello, hello, hölgyek, ez itt a Bitangyó Rádió, benne már a fafejű Pinokkió egészen 20 óráig. Ugye szerda van, 2026. szeptember 16-a, kérem szépen szerda, tehát ugye és a szerda, akkor Maxi Sensation. Látszik mögött a fafejű Pinokkió. Kezdődik a műsor.

DJ Piero a felvételen. Another World, egy másik világ. A Bütöngy Rádióban, egy rádióhatárok nélkül. Benne a Fafejű Fafejű Pinoki egészen 20 óráig. Benne Maxi Sensation. This is the Bütöngy Radio Station. DJ Piero. Another World. Ezek kívánok mindenkinek kellemes és jó szórakozást a következő 2 órához. Another World. Másik világ.

sajnálatos mondani, hogy az előttem lévő ugye, műsor elmaradt. És nem Szil hibájából, de hibájánink kívül ugye egy kis technikai gondokat a hálózattal. De hát oda szülikém semmi gond. Pénteken várunk újra Zatorától lazulási Szillel, tehát pénteken. Addig is dolgozott az autó DJ, ha már fizetünk érte, hagyd dolgozzon. Ugye persze előtte volt a mindennapi rockoránk 11-től 12-ig a Bitonger Rádióban. Szóval a kedves rockerek minden héten, minden nap 11-től 12-ig napi rockor a Bitonger Rádióban, dumma nélkül csak zene. Egy megújult weboldal, ugye, amelyen bizony megadtuk a podcast menüpontot, ami alatt persze bizony meg annyi régebbi adás visszahallgatható, kérem szépen több kollégától is. Szóval podcast menüpont, oda fel vannak töltve a műsorok, lehet belőle válogatni. bitangyoradio.com. Vagy ezt ott volt benne a tanult kollégám, Bitangyoradio.com.

Florfilla Bütöny Rádióban. Egy rádió határok nélkül. Ez a Bütöny Rádió. Enjoy the music.

Gyámos Cset a Műtengő Rádión. Ébresztő Magyarország. Ébredjék álmából a világ. Ez a Műtengő Rádió. Benne Maxi Sensation. Majd pedig a gyerekedik 20 órától Pete és a Eurodance Mania. Katán nem fogtak én sehova. Na akkor nézzük meg mi is a chatfalon. Kik azok, akik ugye velem tartanak. Ugye itt van a két robotunk, kérem szépen, Bobby meggyógyult, jelentem állásan, lehet vele beszélgetni ismételten. Szóval Bobby meggyógyult, felépült akárcsak én egyébként. Itt van ugye R2-D2, itt van szép erdélyből Bubu barátom, és persze a háttérben Kalamboni alias Bubuné, vagyis Melinda. Itt van Csámpás Rozi, itt van a tekergő Kata, itt van a visszatérő Nefertiti. Én kedves meg, hogy a munkából tart hazafele. Szép érdemes, mint az én Zorkám. Óvatosan az úton. Szóval, hogy sorén Bobby meggyógyult, lehet vele beszélgetni, lehet tőle kérdezni. Beszélésem hibátlan, akár persze egyikünk sem.

Nagy duó, kérem szépen, Anita és Ray kettőse. Ez a Two Unlimited felvétele. Egy megamix a duótól, tehát Anita és Ray, vagyis a Two Unlimited és a megamix. Ki nem emlékezne a legendás formáció egyik dalára legalább? Persze volt nekik több is. Get ready for this. Vagy a No Limit.

Átkatan erői annyira, hiszen vagyunk a kis hangyák, hiszen Zorka a főnökasszony, meg vagyunk az alkalmazottak. Mind a mély családot, ott vannak még királynő, ő adja, ő az Zorka. És vannak a herék, ezek vagyunk mi. A csopiban. Mi vagyunk a herék, igaz? Még királynő. The workaholic.

workaholic. Hát a bubukáma nem lesz élő a díj. Mi az asszony szeretne kukkolni, vagy mi van? Kicsike csűrű volt a mai napom. Nem volt tudom rákészülni. Ígérem, jövő héten már visszatérünk az élőadásra. Nem, katona vagy te főadmin, nézzék körül a házad táján. Az orka a mély királynő, mi meg vagyunk a heréke. Magic friend is what he is. Magic friend is. A csodás barátok a Bitangi Rádióban. Too Unlimited. Magic friend is what he is. Magic friend is what he is. Magic friend is what he is. Magic friend is what he is. Bubukám, hogy kiszúrtad? Te figyelsz, úgy látom. Másnak föl se tűnt, látod? Magic friend, that's what I am.

Egyébként van még egy ilyen fő kukkolós egyébként, ő Zorka, ki szeret kukkolni. Szeret az élőadásaimat. Vettem egy faszon adagot egyébként az egyik műsorhoz, mert fel akarom venni. Mi az kedvesem, jó kis gatyát vettem. Jó kis fürdőnadrágot. Magic Friend! A Vittangyó Rádióban, Too Unlimited! Megérkezett kedvesem is. Hiszen hazaért, away from home. Hosszú volt az út, amely persze hazáig vezetett, vagy volt kb. 10 perces, de megérkezett. Hát igen, vannak gondok mostanában. Túlon innen, túlon túl. Jaj, kérdésem, ne légy ilyen bizalmas. Itt mindenki előtt. This little girl is a country girl. Jó volt a megszólítás. Igen, Kata, ő a mély királynő. Mi vagyunk a herék. Dr. Albán. Away from home.

Nem ennyire szexagatja, mint itt a GIF-en látható, de nem rossz egyébként. A jövő héten fönt lesz az előadáson, szerintem az látni fogja. Üsse Kavics, jövő héten szerintem fölveszem. Jó, Zorka? Jövő héten szerintem fölveszem.

No, kérem szépen, Svédországban jártunk, hogy ő volt a Dr. Alban és a felvétel a Bitonyi Rádióban. Away, away from home. Why can't we just stay together? Yeah. Hát akkor tegyük fel a koronát, kérem szépen, a Bitonyi Rádióra. Bitonyi Rádió.com. Yeah, yeah, yeah. Benne korona és a Baby Baby.

Ugye holnap csütörtök van, bármennyire hihetetlen, 17-e. Ugye reggel jön a szokásos napi rockkora, 11-től 12-ig. 18-tól 20-ig érkezik a Mókuska és a Minden, ami zene. Majd egy 5 követi 20 órától Gébelen és a Tökesti Parti. Ugye már holnapi menetlen a Bütöngő Rádióban is, persze még ma este 20 órától érkezik majd Pete és a Eurodance Mania. Korona a Bütöngő Rádióban és a Baby Baby. Egy kis 90-es parti. Back to the 90s.

Vecchi Reggae. Quattro Banton già fa la vita. Jól ismert Eddie Grant muzsika egyébként. Amit még a Dekvászalott a kellőgyekelem szépen 60-as években. Ez a Baby Comeback. Hát kislány, gyere vissza. Pato Banton.

egy fantasztikus Eddie Grant muzsika a Vitangi Rádióban. Amint amikor 68-ban énekeltek, ugye, és vittek siker az Equals nevű zenekarral. Ugye később pedig, hogy Eddie Grant kivált a formációból, jött a szóló karrier. A siker szinte garantált volt, meg is érkezett ugye 85-ben. Romancing the Stone, énekelt a fejlet, az ugye kérem szépen annak idején, ugye Eddie Grant. Szóval egy Eddie Grant muzsikával, Pato Banton és a Baby Come Back.

Irány Babilon városa, a Bitangyó Rádióval. Prince Ital, Joe és a Marky Mark közös a Bitangyó Rádióban. Ez a Babilon. This is the Bitangyó Radio Station. Prince Ital, Joe feat. Marky Mark. Egy páros pejet bizony nem lehetett kihagyni egy 90-es években. Egy diszkóból sem. Több slágerés volt a formációnak. Prince Ital, Joe feat. Marky Mark.

Na, ott a válasz. Tudod, Katara, melyik király így hívja a heréit, hogy a magához, hogy zümmög hozzájuk.

Ugye közben a háttérben már újabb érkező, a legszebbik menyem Katica. Szia, szia! Back to the 90s, ugye lehetne a motto a mai műsornak. Principal Joe Fit, Marky Mark és a Babylon. Babylon. Ugye a érkező Pista 64 személyében, hello Pista! Megvolt a vacsora?

to the 90s. Hát Otto, hát hogy mi a motto? Hát back to the 90s. Babylon. Ugye azt tartja a jó öreg a mondás, vagyis a fáma, hogy bizony nincsen, ugye, úgymond Pinocchio buli Bonnie M nélkül. Ugye erre igazi, ugye megmondja maga az én kis barátom, Szürke Kisegér, aki bizony már meg annyiszor tanulja volt, ugye ennek a hiedelemnek, kérem szépen. Szóval Bitang Rádió, Tapka! Hát íme! Frank Ferén hagyatéka a Bonnie M. Egy babysitter. Babysitter. Bye, Bonnie M.

Halló, kedves János, egy szép estét neked is! Érkezünk szépen sorában a chatfalra, tehát bitangyoradio.com egy megújult weboldal, és a weboldal jobb szélén található a chat menüpont, rákattintva némi regisztrált után pedig be lehet jutni a chatfalra. Már aki arra érdemes, hogy tudjuk, voltam szoktam mondani.

0: igazi slágergyár, sporadszekrem szépen, ez a Bad Boys Blue. Kiss You All Over Baby hangzott a felvétel. Make you feel alright. Let yourself go freely. Hey, Otto. Miyamoto. Kiss You All Over Baby. By Bad Boys Blue. Egy rádió határok nélkül, benne a fafejű Pinocchio egészen 20-ra, aztán pedig érkezik majd Pete és a Eurodance Mania a Bitang Rádió műsorán. Hiszen ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy bórottán, egy öröti bórottán.
2: Akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek. S ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: Szóval a motto, kedves Otto.
2: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek.

cosa, né? C'è questo Ioiano, c'è. Ora non c'è più mosgascio. O da che era figliani. Aveva un copicamera, lo credete te, c'è cosa? Poi in Sretlek, io lo vigliaz. A kedves bubukám képzett közben a háttérben, kedvesem is számon kérdettem, hogy miért nincsen élőadás. Bailemos, bailemos! De persze belátok az ő fejébe, szerintem úgy gondolt az élőadás, hogy nincsen élőadás gatya nélkül. Igaz, javicska, hibázom.

Egy fantasztikus kis gif a kisegértől. Itt Tangyú a mi robotunk. De jó kis gif.

Egy pörges kis műsor, köszönöm szépen a Bitangerádóban 4 szerda akkora este fele. Vagy ugye lassan már késő este fele pontosan. Decadence a Bitangerádóban. Ballémos, ballémos. Ha én szeretlek. Hát jól vigyázz. Ha én szeretlek, jól vigyázz!

Figyeljetek, kedves hallgatók! Nincs is jobb annál, mikor az ember valakihez tartozik. Van, aki várja haza, van, akit várnak haza. Én már vártam, hogy érjen haza. A 20 nap után kikössön a karjaimban. Yes! Bamboleo! Garcia, hey! Garcia, ho!

0: Clap your hand. Garcia, hey, Garcia, ho. Garcia in the house. This is the Bitangio radio station. Back to the 90s.
1: Here we go.
0: 1990-es megaparti a Bitangio rádióban. Egy fantasztikus zenei korszak, amelyel bizony-bizony nem lehet mellélőni.

játszom, orrvérzési, vagy éppen azt is mondhatom, hogy orrba szájba. És bizony, most vannak ilyen felvételek, amik belejönnek az én kis fejecskémbe, és meg játszom orrba és szájba, és persze fülbe is. Minden nyilásba érkezik a felvétel. Amit persze, hogy már elkezdtem vadászni lemezen is többek között. Én a fafejű. Ezt a lemezt vadászom lemezen.

Within Temptation, Vittoria, az X-Nightwish énekesnője. Pontosabban a Nightwish X-énekesnő, így helyes a kifejezés, hiszen a Nightwish létezik azóta is. Tarja nélkül. Szóval Within Temptation, Vittoria, a Nightwish egykor énekesnője szólóban besegített ebben a felvételben. Ez a Paradise, Within Temptation, Vittoria.

Akkor helyesbitek, kérem szépen, szóval az én kedvesem. Minden szeretem éppenséggel egy csokival kezdődik. Legyen az Dubaj, legyen az Milka csoki, legyen az Kinder Bueno, vagy éppen jó kis önöm Nutella krém.

0: egyéb fantasztikus felvételen, tehát Within Temptation és a Night is egykori énekesek, kérem szépen Tar és a felvétel a Paradise Szabitangi Rádióban. Egy nevet bizony már vadászat alatt áll. Köszönhet, hogy az orkának, aki kezdi így belém nevelni, kérem szépen a rock különböző válfaját. Bitangyurádió.com, vagyis egy rádió határok nélkül benne a fafejű Pinocchio egészen úszorga, aztán pedig érkezik majd Pete és a Eurodance Mania a Bitangyurádió műsorában. Ha már Nightwish, akkor legyen a Nightwish. Szinte egy másik nagy kedvencem, egy filmzene egyébként. Sunheart by Nightwish. Szóval kérem szépen, egy biztos, csoki, az legyen csoki.
1: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a bömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a mesztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyoros csokoládét, a tehi csokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
0: Szóval kereszben így pontos a megnevezése. Szóval az orkám minden csokit szeret, ami kérem szépen legyen kerek, szögletes, tavalyi, idei.
1: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a bömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a mesztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyoros csokoládét, a tehi csokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világ.

Na akkor mindenki bujon össze, akit éken talál. Gyere babám, mi is összebújunk. Gyönyörű szép felvétel a Nightwish-e.

Kata, te inkább menj Jánossal. Jelegen vagyunk ketten is. Itt a szép ez a zene.

Igen, bizony, vannak azért ugye, mint tudjuk, a rockbandáknak ugye rengeteg rockbandát írnak. Az ötolékból származnak a legfantasztikusabb balladák, kérem szépen. Ugye a Nightwish gyönyörű felvétel a Bitangi Rádióban. Fenn Hart a Bitangi Rádióban. Egy műsor minden szerdán 18 órától. Ha már kedves Kata, hogy emlegetted az előbbi zenekart, akkor érkezik a felvétel, ugye már csak azért is, hiszen ezt a felvételt azért szeretem nagyon-nagyon játszani, több indokból. Az egyik, hogy azért, mert ezt a lemezt kaptam ugye születésnapomra kedvesemtől, Zorkától. Ez ott az első rocklemez, amelyként igazából először a birtokomba került, köszönhető ugye Zorkának. Köszönöm szépen kedvesem ezúton is ezt a fantasztikus lemezt. És hozzátartoz a szép születésnapot. No, akkor érkezzék a Beast in Black és a Blind and Frozen.

Left in Black és a Blind and Frozen. Egyesül a pályándék, kérem szépen Zorkától nekem, amely bizony-bizony kicsikét átírta bennem a zene egyes részleteit. Blind and Frozen, Beast in Black, a Bitang Rádióban.

Na, kérem szépen a bitangyoradio.com, ugye benne Beast in Black és a Blind and Frozen, és hogy ilyenkor szokott jönni az, ami igazából ugye megy úgymond szívből szívnek. És ugye ebben fogom zárni a rockblokkot, visszatérünk utána vissza a 90-es évekhez.

bitangyoradio.com. Benne ugye Nightwish és a Snowman című animációs film betétdala, 98-as féle Nightwish feldolgozással, Walking in the Air.

Egy pengetős dal egy pengetős lánynak. Walking in the Air, vagyis sétálok a levegőben. Nightwish. Egy animációs rajzfilm, a címe The Snowman, vagyis a hóember.

Na, kérem szépen! Nightwish Again, Walking in the Air, a Bitten Gradoban The Snowman és a Hóember című animációs rajzfilm, fantasztikus betétdala. Nightwish 98-as nevezén található a felvétel. Most pedig kérem szépen érkezik egy igazi dáma a Bitangyó Rádióban. A hölgy neve Cher. Uraim, nem tessék félérteni, nem a Cherről beszélünk. Ő egy hölgy, akit úgy hívnak, hogy Cher. És ez a Believe.

Na, kopasz barátom! Emlékszel erre a felvételre? Persze nem így szólt, hogy akkor 80-es években egy kicsikét másképpen szólt. Kim Kamsa felvételen, és a Bette Davis Ice, vagyis a Bette Davis csodálatos személy a Bütangi Rádióban.

Na kérem szépen, bitangyoradio.com-ben egy 80-as igazi sztár, kérem szépen, Kim Kams és a felvétel a Beat Davis Ice. A tím egy feldolgozás szintén a legendás Queen muzsika, a bicikli verseny. Ez ott persze nem Freddie Mercury-val, hanem Blümchennel. Bicycle Race, vagyis bicikli verseny. Ezen a Queen Dance Tracks és Blümchennel.

Na, Kereszépen egy rádió határok nélkül benne a Fafejű egészen 20 óra, aztán érkezik majd Pete is a Eurodance Mania. Ugyan a héten már többet nem leszek, hiszen a hétvégén nekem utazásom van. Hiszen várnak engem otthon. Én pedig érkezem menetrend szerint. Szóval a hétvégén nem leszek. Nem, ugye legközelebb majd hétfőn találkozhattok a szokott időben, 16 órától. Érkezik ugye P2 órától és a Eurodance Mania.

vecchi e fantastikus Queen dal a bicikli verseny. Ez az a persze kicsikét pár a popposított verzióban a Queen Dance Tracks és Brunchen felvétele, és a jól ismert Queen muzsika, a Bicycle Race.

Hölgy Emilia, aki így énekelt többek között ugye Dobrádi Ákossal is. Emilia és a Big Big World a Bitangi Rádióban. És egy persze lassan, de biztosan ráfordulunk a finish részén, 20 órától Pete és a Eurodance Mania a Bitangi Rádió műsorában. Ez tehát Emilia és a Big Big World. Nagy a világ, kérem szépen. És persze a nagy a világ állatkertje, azt is szokták volt mondani. Vannak még ugye álmodozók, és vannak ugye a realitások a földön. Ki ebben, ki pedig abban él.

Music Forever, a Bitangi Rádióban. A zene összetart bennünket. A zene örök és persze elpusztítatlan, tartja a mondás. És hát a fő motto, kedves Otto, a muzsikusnak dalbón a lelke, hiszen az egész világ szíve dobog benne.

Emily a Bitanger Edwin és a Big Big World, és egy nóta kérem szépen erről a nagyvilágról, mert ugye benne élünk, mind így kérem szépen egy-egy csokorban. Van, aki ugye csak beszél, és csak beszél, van, aki meg csak ugat és ugat. Bitangerradio.com. Egy olasz DJ, Csicsi D'Agostino és a felvétel.

ez a dal 2000-ben jelent meg. Egyébként, hogy ekkor volt, hogy én az Egyesült Államokban, 2000-től 2002-ig. Hát, mert igazi világjára vagyok, én is, ha mondhatnánk. Bár azt mondom, hogy egy valaki a szívem, azt mondják az orkái. Lehet az ember lelke, kérem szépen, mozgásában teste bármerre a világban, hogyha a szív egy helyen megtalálta magát. A test az csak egy állapot, egy tudat, de a szív egyszer oda találd. Gyugyi D'Agostino és a Blá Blá Blá, Bitang Rádióban.

Hú, gyerekek, rosszam, rohamosan megy az idő, fogy az időm. Ez érkezik 20-szerától Pete és a Eurodance Mania, a Vitangrádő műsorában, Life 65.

Szóval a kék az egy szín, kérem szépen, bár mennyire hihetetlen, hogy a blue azt jelenti, hogy kék. És persze jelent persze mást is. Eiffel 65.

Megjött kiváló rocker kollégám, Ronnie, hát előálló szép estét neked is. Köszönöm a napi adást, 18 órát ugye volt a zenei káosz Ronival, amely bizony minden kedden hallott itt a Bitangyó Rádióban. Szóval Ronnie minden kedden, hol a zenei káosz, ahol pedig kérem szépen a hajrázási műsorával tűnik fel a Bitangyó Rádióban.

Szóval szépen kék a szín, kék a szín, láma szeme, láma szám, sötét kék, ez a Bitangyó Rádió, benne Eiffel 65 és a Blue. Ismételten érkezik egy fantasztikus mega gigasláger a 90-es évekből. Freestyler. Fun Funk MCs. Freestyler. Még a Vízcsabor is ezt folytanak idején, kérem szépen. Freestyler. Fun Funk.

Hú, lassan mennem kell. És a 4. 20 órától Pete és a Eurodance Mania. Most pedig érkezzék egy hölgy, akit bizony idén vesztettünk el, pontosan idén vesztett el a zenei világ. Emlékezzünk meg róla ebben a dallal. Egy egyéni hang. Bonnie Tyler. Holding out for a hero. A Bitangy Rádióban, tehát Bonnie Tyler.

0: Jaj, hát várjatok, hát a motto.
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól vigyázz.
0: Mindenki megfejtette? Mindenki megtanulta már? Ha nem, ismétlés a tudás atya?
1: Hát akkor még egyszer, onnan, hogy ha nem szeretsz, hát én szeretlek, s ha én szeretlek, jól vigyázz.

0: Hölgyeim és uraim, lányok és rácok! Köszönöm szépen mindenki megtisztelő és egyben kitüntető figyelmet, mert 2 órában ez volt már a Maxi Sensation. Ugye velem majd legközelebb jövő héten hétfőn találkozhattok 16 órától, hogy érkezem a slágerek 45-ös fordulatoncű műsorommal. Tavabbi szép estét! Jó rádiózást érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mania. Ugye holnap 17-én pedig ugye rock óra 11-től 12-ig, majd 18 órától érkezik a Mókuska és a Minden, ami zene című műsorával, majd pedig ugye 5 követi 20 órától Gébeleni és a Tök Esti Parti. Tehát 11-től 12-ig rock óra Bütöngő Rádióban, 18 órától a Mókuska, 20 órától pedig érkezik majd Gébelen. De most ugye még érkezik 20 órától Pete és a Eurodance Mania. Tavaly szép estét! Sziasztok!
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Bye-bye!
2: Bye-bye!
1: Arrivederci!
2: Arrivederci!
1: Auf Wiedersehen!
2: Auf Wiedersehen!
1: Adios!
2: Adios!
1: Au revoir!
2: Au revoir! Au revoir!

0: és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Pétert halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek

Nos, hát hogy akkor a kedves hallgatók, szép jó estét kívánok mindenkinek, ti még mindig a Bizangyó Rádiót hallgatjátok, melyben 8 óra 15 perc, és útjára indul a Eurodance Mania, szerdánként megszokott legjobb Eurodance felvételekkel, 80-as, 90-es évektől egészen napjainkig. A folytatásban jön MC Eric és Barbara és a Good Be Friends. Aztán jön a Fun Factory és a Close to You című felvétele. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább. Mindenkinek kellemes szórakozást kívánok. A mikrofonnál egészen este 10-ig Pete-et halljátok.

Nos hát fiúk, lányok, mielőtt mennénk tovább, egy gyors névcsorolvasás, hogy kik is tartózkodnak velünk itt a cseten. Én úgy gondolom, hogy a mai este is itt van a kemény mag. Persze itt van a rádió tulajdonosa Pinocchio. Itt van velem Roni kolléga. Itt van Tökszár kolléga is. Aztán itt van velem Artur Ditu. És Bobby is, aki néha rakoncátlankodik, ahogy Pinocchio szokta nekem esetelni. De többek között itt van velem Bubu 81, és gondolom a háttérben ott van Bubuni, és légy üdvözölve. Aztán a folytatásban itt van még velünk Csampás Rozi. Itt van velünk Jani, aztán kopaszhatva, szávasz kopaszkám. Itt van velünk Liza. Kedves törzshallgatom, Szerin Salamander, és végül, de nem utolsó sorban itt van velünk Zorka. Hello Liza, régen láttalak, merre jártál? Úgy eltűntél, mint én, akár csak az aranyóra. Igen, kedves kézi kolléga, és fogják is. De most gyorsan elsorolom, hogy kik is jönnek a folytatásban. Itt lesz velünk többek között Rednecks, Anaconda, C-Block, Magic Fair, és még sokan mások. Aztán jön egy kis hivatalos, rövid PH-érték. De még hallani fogják kézi kolléga egy párszor a mai nap.

0: Minden szerdán este Pitten.
1: Pitankyourradio.com.
2: Bizony-bizony, a szájbőgősök, az egylemezett zenekar. Bizony-bizony, Rednecks! Hát akkor csapjunk a lovak közé, vagy ahogy ők szokták, csapjunk a disznók közé.

0: Eurodance Mania. Minden szerdán este Pitten.
1: Pitankyuradio.com.
2: Game of Tanzing Sofort!
3: Bizony-bizony megérkezett Módo és a Game of Tanzing című felvétel, aztán itt lesz velünk többek között a műgyöletes fogorvosunk érkezik, Dr. Alaba. Aztán itt lesz velünk a folytatásban Infernális a From Paris to Berlin című felvétel, aztán jön Mario Lopez és a The One and Only. És végül, de nem utolsó sorban érkezik még két legendás előadó. Itt lesz még velünk többek között Ice MC, Give Me the Lights című felvételével, aztán jön DJ Bobo és a Celebration. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, ez pedig még mindig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania egészen este 10-ig a legjobb felvételek. Itt a Vitangio Rádióban, méghozzá a Eurodance muzsika világából.

Come on!

0: Nos a tölgyek urak, a folytatásban így az Eurodance Mania keretein belül érkezik Solid Bass. És az Oh Forget Me című felvétel, aztán jön Imperio és a Wings of Love. Aztán itt lesz velünk még a folytatásban W és a Heart of Glass. És egy nagy kedvencem, amelyet már rég hallottam, jön Indian House és a Comanchero egy extended mixben. Ezekkel a muzsikákkal megyünk tovább, a mikrofonnál Pétert halljátok egészen este 10 óráig, és ez a szerdánként jelentkező Eurodance Mania itt a Bitangyó Rádióban.
1: Eurodance Mania minden szerdán este Pitten.
2: Bitangyó Rádió.

Most, hölgyek, a folytatásban így a műsor vége felé közeledve érkezik egy újabb remekbe szabott összeállítás. Némi PH értéket követően érkezik majd Two Unlimited és a Be Free Tonight, aztán jön majd Move Tron és a Romeo és Julia. Aztán itt lesz a Flash in the Middle of the Night című felvétel, aztán jön Hathaway Catch a Fire című muzsikája. És végül, de nem utolsó sorban itt lesz velünk a majd sereghajtóként Ózon egyik remekbe szabott muzsikája is. A mikrofonnál még mindig Pitet halljátok, ez pedig a szerdánként jelentkező Eurodance Mania itt a Vitangio Rádióban. Tartsatok velünk továbbra is!

De még mielőtt az a bizonyos reklám elhangzana, jön még egy hármas, megzavart a technika, de hát az élő műsor varázsa. Elsőként érkezik Nana és a Spirit of the Night, aztán jön Scooter és a Back in the UK, aztán pedig érkeznek a beígért felvételek, és némi PH érték.

Nos hát, hölgyek, urak, eljött a búcsú ideje, én némi pihenérték után és a beharangozott felvételek után megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Jövő héten ugyanebben az időpontban találkozunk. Jövő héten szerdán 20-tól 22 óráig ismételten Eurodance Mániai a Bitangyó Rádióban. Tartsatok velünk akkor is, és természetesen minden nap tessék hallgatni a Bitangyó Rádiót, hiszen minden kedves kollégánk azon fáradozik, hogy minőségi műsorokkal szórakoztasson benneteket. További szép estét kívánok mindenkinek, jövő héten találkozunk. Az elmúlt közel két órában Pete-et hallottátok. Nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek!

segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rádió Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.